annyi baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Budapesten.
1: Kattanj ránk!
0: Kattanj ránk!
1: 96.4
0: Bass FM.
1: Rap,
0: hip-hop,
1: R&B.
0: Pesten kívül is.
1: bassfm.hu.

Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni.

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

A bling. A komám. A címbim. Ja, az nem, az nem, az nem.

0: minden kívül is. bsfm.hu.
1: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok.
2: Hát csak egy is
1: kállom.
3: Ez így nem mehet tovább.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindod, rendben,
1: takarjad. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
1: Megválasztották az NVVH elnökét. Nepálban segítene a Magyar Vörös Kereszt. A Mohácsi csatára emlékezünk ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos, Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vörös Kereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem 1000-en eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak sátor Aljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
1: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutára 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Base Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Base FM.

Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a gyógynövényekről lesz szó, illetőleg a gyógynövények egyes fajtáiról, illetőleg azok hatásairól. Vágjunk is bele. Mik azok a gyógynövények? Tágabb értelemben a gyógynövénynek nevezzük mindazokat a növényeket, amelyek valamelyik részét az emberek a bennük lévő hatóanyagok miatt hagyományok, vagy az irodalmi adatok alapján gyógyászati célokra használtak, illetőleg használnak. Szűkebb értelemben véve azokat a gyógynövényeket tekintjük gyógynövénynek, amelyek gyógyászati célú felhasználását valamelyik hivatalos forrás is engedélyezi, legyen szó akár orvosiról, akár néprajzi adatok alapján lévő növényről. A gyógynövények ismeretének története. Az ősi kultúrákban elsősorban ezekkel a gyógynövényekkel gyógyítottak, több ezer gyógynövényt ismertek, melyet a modern tudomány kutatásaival igazolt, valamint annak hatásait is igazolta a modern tudomány. Vannak vadontermő és termesztett gyógynövények. A rómaiak termesztettek először például a gyógyászati célra olyan növényeket, de az egyiptomiak az Ebers papírus, ami ugye az időszámításunk előtti 3500 körül keletkezett, több mint 800 különböző gyógymódot ír le. Az ókori kínaiak már az időszámításunk előtt is végeztek komoly műtéteket, különböző gyógynövényfőzeteket alkalmazva. Hua Tuo általános érzéstelenítés alatt hajtott végre műtéteket, a betegeknek a saját maga által kifejlesztett borral kevert gyógynövény kivonatot adta, mint egyfajta gyógyszerként. Hua Tuo állítólag még olyan komoly műtéti beavatkozásokat is végrehajtott a mafeizan segítségével, mint az emésztőrendszer egy részének eltávolítása. A műtét előtt szájon át adta be a borban elkövett kivonatot, amely emésztetlenséget eredményezett, illetve feltehetően blokkolta az ideg-izom ingerület áttevődést. Magyarországon az 1915-ben alapított gyógynövénykísérleti állomás kezdte meg, majd a Gyógynövénykutató Intézet és a Herbária Központ szervezi a vadontermő gyógynövények gyűjtését, illetőleg azok termesztését. A gyógynövények különböző hatóanyagai, alkaloidok, általában bódító, fájdalomcsillapító, izgató és élénkítő hatásúak. Ilyenek például az aranyrozs, a belindek, a vérehulló fecskefű, a kender, a mággubó, a maszlag, a nadragúja, illetőleg az őszi kikerics. Cserzőanyagok. Bélhurút oldására és vérzés csillapítására használják. Tölgy, nyír, vadgesztenye. Glikoizodok. Szívműködés szabályozó, izzasztó, vizelet elhajtó, hashajtó hatású anyagok. Ilyenek például a piros gyűszűvirág, a tavaszi hérics, illetőleg a gyöngyviráglevél. Illóolajok. Emésztés serkentő, gyulladásgátló, ízesítő hatásúak. Ilyenek például az ánizs, a borsmenta, a közönséges cickafark, az édeskömény, a fodormenta, a kakukkfű, a kamilla, a koriander, valamint a zsája. Vannak a keserű anyagok. Emésztés serkentő, étvágyjavító, gyomorerősítő hatásúak. Ilyenek például a benedekfű, ezerjófű, fehér üröm, kálmos gyökér, illetőleg a tárnincs gyökér. Szaponinok, nyálkaoldó, felszívódást elősegítő, köptető hatású anyagok. Ilyen például az iglice gyökér, a kankalin gyökér, illetőleg a szappan gyökér. Szénhidrátok, gyulladást csökkentő és bevonódó anyagok. Ilyenek például a bodza, az igazi édesgyökér, a gyermekláncfű, a hárspavirág, a papsajt, illetőleg az illízgyökér. És vannak bennük vitaminok, A-vitamint, a sárgarépa és a csonthéjas gyümölcsök, B-vitamint a gabonamagvak, C-vitamint a friss gyümölcsök, például a csipkebogyó, a paprika, E-vitamint a gabonafélék csirájából nyerünk. A gyógynövények felhasználása. A gyógyszeripar különféle eljárásokkal kivonja, izolálja a hatóanyagokat, és azt aztán tisztán más hatóanyagokkal, vegyületekkel különböző gyógyszerformákban hozza forgalomba. Például a gyűszűvirág leveléből szívműködés szabályozó módon, illetőleg az aranyrosból vérzéscsillapító, vérnyomás csökkentő, illetőleg a mélytengfűből vérnyomás csökkentő, a nadragúja gyökérből görcsoldó, szemészeti célokat szolgáló, a macska gyökérből nyugtató, a mággubóból fájdalomcsillapító, kőgés csillapító hatású anyagokat állítanak elő. Az élelmiszeripar is használja a gyógynövényeket, de ezen belül a likőrgyártás, az édesipar is nagyon sok gyógynövényt használ fel. Kozmetikai ipar, itt is nagyon sok gyógynövényt használnak, például különböző szájvizek, illatszerek, hajszerek, hajolajok, főként az arcbőr jellegének megfelelő arcpakolásokhoz, illatos növényi fürdők és egyéb kozmetikai szerek készítéséhez használják fel. A bőriparban is használják a gyógynövényeket,
A bőrök feldolgozásához cserszömörce, füzényfű, a szűcsiparban például a szappangyokért használata szükséges. A dohányipar, a dohány fermentálásakor, illetőleg a szagos műge illatanyag javítására használják. Használják a népi gyógyászatban, illetőleg az állatorvoslásban, haszonállatok és társállatok állatorvosi kezelésében is. A gyógynövények gyűjtése. A gyógynövények gyűjtése és természetes, külön szakértelmet kíván. A legjobb gyógyhatást a frissen szedett gyógynövényekkel érhetjük el, de ügyelni kell arra, hogy a növényeket a megfelelő időben, helyen és módon gyűjtsük össze és szárítsuk. A gyökereket kora tavasszal vagy ősszel, a leveleket virágzás előtt és alatt, a termést a teljes érés idején, virágokat a virágzás kezdetekor gyűjtsük össze. Csak egészséges, tiszta, féregmentes növényeket gyűjtsünk be. A gyűjtés lehetőleg napsütéses időben, a növény száraz állapotában, tehát eső és harmad felszáradását követően végezzük el. Használjunk vesszőkosarat, papírdobozt, zacskót vagy hálót, de nem szabad műanyagot használni, ugyanis a növény befülled és a szárítás közben megfeketedik. Ne gyűjtsünk műtrágyázott szántóföldön, legelőn, szennyezett vizek partján, nagyforgalmú autópályák vagy utak, ipartelepek vagy egyéb vasúti töltések környékén se gyógynövényeket. Gyógynövények szárítása. A gyógynövényeket szárítás előtt ne mossuk meg. Aprítsuk fel, tiszta kendőn vagy papíron terítsük szét, árnyékban, szellős, meleg helyen szárítsuk, például a padláson. A gyökerek, nedvdús termékek, kérgek teljes kiszárításához még feldarabolt állapotban is mesterséges hőre van szükség. A hőmérséklet ilyenkor sem lehet 35 Celsius foknál magasabb. A gyógynövények tárolása. Csak teljesen száraz növényeket tegyünk el télire. Tároláshoz zöld üvegeket, kartondobozokat, textilzsákokat használhatunk. Védjük a nedvességtől, a fénytől és fémekkel való érintkezéstől.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baselab folytatása. Mai témákban a gyógynövényeket veszük górcső alá. Az előző részben általánosságban beszéltünk róla, most pedig konkrétan belemegyünk az gyógynövények konkrét hatásaiba. Mai témánk a citromfű, úgyhogy a citromfű hatásairól fogok nektek beszélni. Alapvetően a citromfű nem csak nyugtató hatása miatt érdemes fogyasztani, hanem egyéb más pozitív hatása is ismert. A gyógynövények rendkívül népszerűek manapság, és sokan újra felfedezik az azokban rejlő erőt. Most, amikor az egészségvédelme és az immunrendszer erősítése kiemelt jelentőséggel bír, mind a társadalom számára, mind az adott egyén számára, rend sem mindegy, hogy milyen alapanyagokat fogyasztunk napi rendszerességgel. Igaz, ez a folyadékbevitelre, a teafélékre is egyaránt. Ugyan a filteres gyümölcsteák kétségkívül megédesítik az estéket, de ha valódi egészségügyi előnyt szeretnénk elérni, akkor a száraz gyógyteák mellett érdemes letenni a voksunkat. A citromfő olyan alapanyag, amelyet mindig célszerű otthon tartani a házi patikában. Megjelenésében kicsi a csalára hasonlít a növény, de nem csíp, sőt a természetben rátalálva kifejezetten kellemes illata van. Mivel viszonylag igénytelen növényfajta, ezért ültetés nélkül is rábukkanhatunk akár a kert egyes szegleteiben is. A népi gyógyászat rendszerint vírusölő hatása miatt alkalmazta, de a stressz oldásában és az emésztés elősegítésében is kiemelt szerep jut számára. Én pedig elhozok minden hasznos információt, amely a citromfűről érdemes tudni. Az ókorban is szívesen használták. A citromfű használata nem az elmúlt évtizedek találmánya, már a perzsa birodalom idején az ókorban is ismerték annak előnyös hatásait. Elsősorban sebgyógyításra, csípésekre alkalmazták, de antibakteriális és vírusellenes jellemzőit is kihasználták. Mindenről írásos dokumentum is rendelkezésünkre áll, ugyanis magyarra fordítva a Gyógyítás művészete című könyvben például egy perzsa orvos sorait olvashatjuk ebben a témában. Később, a 17. században reneszánszát élte a gyógynövény, akkoriban főként nyugtató hatása miatt javasolták a betegek számára. A kolostorokban a női hisztéria ellen is bevetették, de egy svájci tudós például úgy vélte, kifejezetten a hosszú élet titka a gyógynövény. Nos, a mai kor ismereteinek tükrében elmondhatjuk, hogy a stressz oldásában betöltött szerepe miatt akár ez így is lehet. Teaként fogyasztva érvényesülnek leginkább hatóanyagai. A citromfű gyakran helyet kap kozmetikumokban, krémekben, alkoholos tintúrája is ismert számunkra. Ha azonban maximálisan szeretnénk kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, akkor teaként érdemes fogyasztanunk azt. A száraz gyógyteát számos egészségügyi probléma esetén alkalmazhatjuk, az alábbiakban pedig el fogom nektek mondani. A citromfű az idegrendszer védelmében. A gyógyszertárakban gyakran találkozhatunk olyan recept nélkül kapható készítményekkel, amelyek egyik összetevője például a citromfű. Nem véletlen, hiszen a gyógynövény a benne megtalálható anyagoknak köszönhetően nyugtató hatással rendelkezik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a stressz, az általános nyugtalanság, a pszichés gondok szinte kivétel nélkül álmatlansággal társulnak. Ezen a problémán is segíthet a citromfű tea fogyasztása. Általános jó közérze gyógyteától? A citromfűvel ez lehet a megoldás. A felhalmozódott feszültség oldása már önmagában is segít a közérzeten. Nem csoda, hogy a citromfűvet az általános jó közérze teájaként is számon tartják. Menstruáció idején oldja a görcsöket, így a nők számára kifejezetten javasolt a fogyasztása. A premenstruációs szindrómát ismerők jól tudják, hogy akár depressziós tünetek is jelentkezhetnek a vérzés közelettével. Ilyenkor is ajánlott a citromfű, akár más gyógyteákkal társítva. Tény ugyanis, hogy a lágy ízénél fogva kiválóan vegyíthető egyéb gyógynövényekkel is. A nyugtatás érdekében levendula virággal társíthatjuk, ha pedig energikusabban szeretnék lenni, akkor a menta és a gyömbér a megfelelő választás a citromfű tea mellé. A pánik tünetei ellen is ideális. A szorongás és a mindennapokban rendszeresen jelenlévő stressz pánikbetegséghez vezethet. Nem véletlen, hogy az utóbbi a civilizációs megbetegedések listájának egyik vezetőhelyét foglalja el. Fontos tudni, hogy a pszichés tüneteken túl konkrét szervi megbetegedést is okozhat a folyamatos stressz. A szívpanaszok vagy a gyomorgörcs enyhítése érdekében is fontos tehát, hogy a feszültség csökkenthető legyen és az idegrendszer megfelelő védelmében részesüljön. Segítség a vírusok és a baktériumok ellen. Az őszi-téli hónapokban jelentősen megnő a meghűléses betegségek száma.
A vírusok és baktériumok ellen a citromfűte a fogyasztása hasznos lehet, hiszen számos olyan összetevővel rendelkezik, melyek antibakteriális és vírusellenes hatással rendelkeznek. A gyógyteaként történő fogyasztás egyébként a nátha, a torokfájás ellen is eredményes, főleg méhészeti termékekkel és a citrom C-vitamin tartalmával társítva. Emésztési panaszok esetén ideális alapanyagot biztosított számunkra a citromfű. A stressz, az általános közérzet és az emésztési problémák szoros kapcsolatba is hozhatók egymással. A citromfű eredményesen veszi fel a küzdelmet a puffadással, a gyomorégéssel, a hasi görcsökkel. Kiváló béltisztítóként is ismert, és így hozzájárul a szervezet méregtelenítéséhez is. Ha székrekedéssel vagy hasmenéssel küzdünk, akkor is érdemes a citromfűhöz nyúlni, ugyanis beállítja a megfelelő emésztést, ezzel elejét véve olyan komoly problémáknak, mint például a vastagbél daganatos megbetegedése, méregtelenítés és súlycsökkentés. Sok más gyógynövényhez hasonlóan a citromfű is méregtelenítő hatással rendelkezik. Eredményesen alkalmazható a súlycsökkentés időszakában is. Rendbe teszi az emésztést, hozzájárul a máj munkájának segítéséhez, és ezek összességének köszönhetően a felesleges kilóktól is sokkal könnyebb lesz majd megszabadulni. Mindez nem csupán az esztétikus külső miatt érdemel figyelmet, hanem az egészség megőrzésének szempontjából sem elhanyagolható az. A plusz kilók ugyanis olyan megbetegedésednek ágyaznak meg, mint például a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a különböző ízületi problémák. És hogy miért varázsoljunk a bögrénkbe citromfű teát? Egy evőkanál szálas tea egy bögrényi forró vízhez szükséges, nagyjából 15 perc után leszűrve már fogyasztható állapotba kerül, és ízletes folyadékot biztosít számunkra. Ízesítés nélkül is remek választás, de ha édesítésre vágyunk, akkor cukor helyett mindenképpen célszerű mézet választani, hiszen az is nagyon egészséges szervezetünk számára. Oh, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

Sziasztok, Árpi vagyok, ez itt a Base Life második egyben záró folytatása. Mai témánk a gyógynövények, ezen belül érintettük az előzőekben a citromfüvet, illetőleg beszéltünk általánosságban a gyógynövényekről, most pedig térjünk ki egy kicsit a levendulára. A levenduló tudományos és népi gyógyászat is elismeri egyébként ennek a gyógyhatását, kívülbelül kezelhetjük vele magunkat, sőt pompás lila színét és ízét ételekben is fel tudjuk használni. A közönséges levendula, vagy keskeny levelű levendula, latinul lavandula, angustifolia a 8. magyar gyógyszerészkönyvben hivatalos drogjai és virág és virágból préselt illóolajról is lesz szó. A levendula gyógyhatásáról röviden. Antibakteriális, görcsoldó, gyulladás csökkent, nyugtató, keringésjavító, immunrendszer erősítő, fájdalomcsillapító és gombaölő hatású. Értékét a benne lévő linalil acetát tartalma miatt alakítja ki, illetőleg az agy az értékét. Az epe működést fokozó hatása miatt a levendula a puffadás és az emésztési zavarok ellen is hatékony gyógyszerként elkészítve, illetve a szárított levendulával megszórt görög joghurtot is bátran fogyasszuk, hiszen jótékonyan hat beleinkre. Stressz és alvászavarok esetén is érdemes a levendula illóolajához fordulnunk, például párologtatással, fürdővízbe csöpögtetéssel, esetleg levendulával töltött párnát is választhatunk, hiszen a levendula bizonyítottan stresszoldó, csökkenti a pulzusszámot, valamint a vérnyomást, ezáltal sokkal hamarabb fogunk tudni ellazulni, illetőleg ellazult állapotba kerülni egy-egy fárasztó és stresszes nap után. A levendulák a fejfájásra is nagyon-nagyon alkalmasak. Az illóolajokat külsőleg ne alkalmazzuk töményen, mert akár például égési sérüléseket okozhatnak. Jó tudni, hogy a levendula illóolaja az előírt, kis mennyiségben stresszűző és nyugtató hatású, túladagolva viszont azonban épp az ellenkező hatást váltja ki, teljesen felpörgeti az adott használót. A levendulának nem csak a gyógyászatban, hanem a háztartásban is hasznát tudjuk venni, természetesen amellett, hogy nagyon-nagyon finom. Remélem hasznos infókkal láttalak el titeket az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Base Life-val, addig is mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, legyetek jók, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Életmentő képzést kapnak a pedagógusok, a Fradi város ügyében indult eljárás. Mi is megnézhetjük, mennyire gyorsak a mentők. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyerekeket. A rövid, ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási-nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város ügyben. Költségvetési csalást, hűtlenkezelést, hivatali visszaélést és bűnpártolást gyanítanak a csak nem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása kapcsán. Megjegyezték, a pénzt eredetileg a Népligeti sporttelep fejlesztésére adták, a Fradi város a támogatás ellenére nem épült meg. Az FTC elnöke Kubatov Gábor hangsúlyozta, minden rendben van a projekttel, a támogatás az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, és továbbra is mindenben segítik a hatóságok munkáját. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívás fogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Egyre pontosabbak a balatoni vonatok. 7%-kal javult a szerelvények menetrendszerűsége a nyáron. Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója szerint többek között azért, mert nagy teljesítményű mozdonyokat állítottak szolgálatba, és egyszerűsítették a menetrendet. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szél sok felé lehet azonban élénk erős. 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, késő estére pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap már 31, hétfőn 35 fok várható. Mindeközben gyenge hidegfront hat a szervezetünkre, fejfájás, ízületi és görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás egyaránt jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Eljött a szombat és a hétvége első napja, remélem mindenkinek szuperül telik a hétvége, és vagy bulisztok, pihenés, vagy aktív pihenés. Csapjunk bele a 4 órámba, jön Dash és a Winnie Pooh. Indulunk!

96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Jön egy nigériai szuper előadó, aki még nagyobbra törekedett a VB-nek, hála. Saját hazájában a következő dal 4-szeres platinát ért el, a franciáknál sima platinát, ami nagy szám, és az Egyesült Államokban is már aranyat. A videóklipet több mint 122 millióan nézték meg eddig, de nyilván folyamatosan növekszik. Érkezik tehát Burna Boy és a City Boys. Itt a kedvenc rádiótokban. Tudjátok.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 2024-ben hozta ki Manuel azt a dalt a Torz albumról, amelyet nagyon-nagyon szerettek, és nagyon sokat pörgetünk is nektek. Érkezik a Need You Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en. Azonnal mutatom a fületeknek, hogy miről van szó.
2: I need you right now.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Megválasztották az NVVH elnökét, Nepálban segítene a Magyar Vörös Kereszt. A Mohácsi csatára emlékezünk ma. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos, Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vörös Kereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak sátor Aljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
4: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
3: Majd gyenge hideg front érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő hölgynek alapjáraton a génjeiben van a művészet. Édesapja Zulu származású, édesanyja pedig izraeli, és ebből fakadóan egy nagyon tehetséges gyümölcs jött létre. Nagyon-nagyon szexi mozog a színpadon, nagyon jól uralja azt, ő nem más, mint Doja Cat, és hát mindig megmutatkozik a videóklipjeiben is ez a jó tisztánlátás és a művészeti hajlam. Jön az Agora Hills.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő bástya azért nagyon jól meg tudta tömni a kis zsebét. Eddig csak a bizniszzel és a zenével több mint 50 millió dollárt keresett, de nyilván köszönhető az olyan daloknak is, mint például a most következő Low, ami csak az Egyesült Államokban háromszoros platinát ért el, és mindenhol többszörös platina vagy gyémánt. Brutálisan nyitott a csártokon, és azóta is kitart a népszerűsége, és nagyon-nagyon jól pörög, és hát a nézettség is bődületes. Jön Flowrider, T-Pain, Low.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: R&B. Érkezik nálunk két vagány csajszí, és dominál egyébként a szőke hajszín. 155 millió feletti elérés produkált 2024 április 5-e óta. Jön nálunk Glorilla, Megan Thee Stallion nagy sikerű közöse, és érkezik a Wannabe. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Életmentő képzést kapnak a pedagógusok, a Fradi város ügyében indult eljárás. Mi is megnézhetjük, mennyire gyorsak a mentők. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyerekeket. A rövid, ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási-nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város ügyben. Költségvetési csalást, hűtlen kezelést, hivatali visszaélést és bűnpártolást gyanítanak a csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása kapcsán. Megjegyezték, a pénzt eredetileg a Népligeti sporttelep fejlesztésére adták, a Fradi város a támogatás ellenére nem épült meg. Az FTC elnöke Kubatov Gábor hangsúlyozta, minden rendben van a projekttel, a támogatás az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, és továbbra is mindenben segítik a hatóságok munkáját. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Egyre pontosabbak a balatoni vonatok. 7%-kal javult a szerelvények menetrendszerűsége a nyáron. Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója szerint többek között azért, mert nagy teljesítményű mozdonyokat állítottak szolgálatba, és egyszerűsítették a menetrendet. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szél sok felé lehet azonban élénk erős. 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, késő estére pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap már 31, hétfőn 35 fok várható. Mindeközben gyenge hidegfront hat a szervezetünkre, fejfájás, ízületi és görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás egyaránt jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szenzációs szombatot. A mikrofonnál Erpi. Jó hazaival megyünk tovább, jön BSB, mióta elhagytál.

Felvidéken nagyon sokan használják azt a kifejezést, hogy menjünk be a városba csavarogni, körülnézni, ami azt jelenti, hogy kicsit szórakozunk. Hát magyar vonalon is át lett ültetve. Érkezik K. Kevin LL Junior közöse, Csavargó, itt a 96.4 Bass FM-en. Na húzzuk fel!

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asia Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Kolmi közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: 21 milliárd jut kutatásokra, 24 órás védelmet kapott Unger Anna. Egész napos sportfesztivál várja ma a budapestieket. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok programban. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak. Tanács Zoltán miniszter kiemelte, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxidból hasznos nyersanyag. Napi 24 órás rendőri védelmet kapott Unger Anna és Tasnádi Katalin, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese. A rendkívüli biztonsági intézkedést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Beszélt arról is, hamarosan olyan jogszabályokat nyújtanak be, amelyekkel felgyorsíthatják az új hivatal által kezdeményezett büntető eljárásokat. Az NVVH vezetőit tegnap választották meg, le is tették esküjüket. Csaknem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott hevert. Sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jóúszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei General Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni, egész napos programokkal és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóverseny számokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felelő programsorozattal készülünk ide.
1: Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szél sokfelé lehet azonban élénk erős. 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, késő estére pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap már 31, hétfőn 35 fok várható. Mindeközben gyenge hidegfront hat a szervezetünkre, fejfájás, ízületi és görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás egyaránt jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: És csak keresed magadat már, én itt vagyok, ha maradnál. De húzod a falakat, kár, hogy a szíveden a lakat zár. Érkezik BSB, nagy bogi, nagy sikerű közöse. Always be mine, egy jó kis hazai. Itt a 96 BSFM-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Ez is tulajdonképpen latin hangzás. Több mint 26 millió 200 ezeres megtekintéssel érkezik egy csúcsdal, ami 2025 nyarát uralta, de azért a lendület még mindig kitart. Az Instagramon egyébként az előadónak 300 ezer követője van, és a YouTube-on sem kell szomorkodnia, hiszen ott is egyébként több mint 428 ezer érkezik. Dash, Youngfly közöse és az Oh Mama itt a 96 Base FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop,
1: R&B. Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a Főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott, Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit. Itt a kedvenc rádiótok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Unger Anna az NVVH elnöke. Ukrajnai gyerekek táboroznak. Ma 500 éve volt a Mohácsi csata. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos, Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vöröskereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak sátor Aljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.
1: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Felhők azonban zavarhatják a napsütést, csapadék alig várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutánra 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass.

Vele bolondulok, baby, ne hezitáljál. Tudod, hogy szeretem, mikor a tanga lecsúszik. Ellopta a szívemet egy cigánylány, a lába szanaszét, a szerelem bullshit. Egészen jól nézik, gyakorlatilag 9.300.000 6 hónap alatt, hogy érkezik ez a nagy sikerű alkotás, Belano és a BSV csapata. Dübörög a bullshit, itt a

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokál patriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak. Mezőzombor for főváros 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Különleges képzéssel segítik a pedagógusokat. Eljárás indul a Fradi város ügyében. Napos időnk lesz ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyerekeket. A rövid, ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási-nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város ügyben. Költségvetési csalást, hűtlen kezelést, hivatali visszaélést és bűnpártolást gyanítanak a csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása kapcsán. Megjegyezték, a pénzt eredetileg a Népligeti sporttelep fejlesztésére adták, a Fradi város a támogatás ellenére nem épült meg. Az FTC elnöke Kubatov Gábor hangsúlyozta, minden rendben van a projekttel, a támogatás az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, és továbbra is mindenben segítik a hatóságok munkáját. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%

0: Van nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Egyre pontosabbak a balatoni vonatok. 7%-kal javult a szerelvények menetrendszerűsége a nyáron. Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója szerint többek között azért, mert nagy teljesítményű mozdonyokat állítottak szolgálatba, és egyszerűsítették a menetrendet. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szél sokfelé lehet azonban élénk erős. 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, késő estére pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap már 31, hétfőn 35 fok várható. Mindeközben gyenge hidegfront hat a szervezetünkre, fejfájás, ízületi és görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás egyaránt jelentkezhet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

A hazudós baba után megyünk tovább egy tengeren túli babával, egészen jól érzi a dolgokat, most ebben az évben lesz 30, és azért már igencsak elkezdte a sikereket. Egy gyermek édesanyja, és rengeteg sláger édesanyja, érkezik nálunk Shenseea, Bossa Up, itt a kedvenc rádiótokban.

aki kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fight.

Szeretitek a jó popsikat, illetőleg azt a látványt, amikor jó popsikra dobálnak sok pénzt, akkor a következő dalhoz forgott videóklipet mindenféleképpen ajánlom. Bryson Tillerről van szó, és érkezik a Whatever She Want. Több mint 54 millióan kattintottak eddig a videóklipre. Alapvetően az Egyesült Államokban dobott egy háromszoros platinát, és a UK hip-hop R&B dalok között a második helyen droppolt, úgyhogy azért nem kell annyira szomorkodnia. Tényleg szenzációs a klip, jó is a hangzás, jön Bryson Tiller, Whatever She Wants, és november 25-én Berlinben meg tudjátok nézni, ha akarjátok.

0: Keep tall. 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BSFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: minden szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Kutatások kaptak támogatást, rendőrök védik Unger Annát, ismét önkéntesek tisztították a Bodrog és a Tisza árterét. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt Nemzeti Laboratóriumok programban. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak. Tanács Zoltán miniszter kiemelte, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxidból hasznos nyersanyag. Napi 24 órás rendőri védelmet kapott Unger Anna és Tasnádi Katalin, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese. A rendkívüli biztonsági intézkedést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. Beszélt arról is, hamarosan olyan jogszabályokat nyújtanak be, amelyekkel felgyorsíthatják az új hivatal által kezdeményezett büntető eljárásokat. Az NVVH vezetőit tegnap választották meg, le is tették esküjüket. Csaknem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olasz Liszka és Tisza lök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott hevert. Sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jóúszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
4: Az idei General Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóverseny számokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk ide.
3: Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek felhők az égen, de számottevő csapadék nem várható. Az északi szél sokfelé lehet azonban élénk erős. 28 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, késő estére pedig 18 fokig hűl le a levegő. Holnap már 31, hétfőn 35 fok várható. Mindeközben gyenge hidegfront hat a szervezetünkre, fejfájás, ízületi és görcsös panaszok, vérnyomás ingadozás egyaránt jelentkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kellemes hétvégét és jó pihenést mindenkinek szombat reggel. A mikrofonnál RP. Megyünk tovább, érkezik Azaria Dash duója és a Habibi. Itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

Elmegyünk egy kicsit zsiványkodni, egy kicsit huncutkodni, és ebbe bevonjuk az anyukákat is, akiket természetesen nagyon szeretünk, és sok puszit küldünk nekik. Érkezik Pifu Marics Peti közösse, és a Schwindler itt a Bass FM-en.

0: Rap, hip-hop, R&B. Megyünk tovább egy hazai ifjú előadóval, aki nagy rajongója a német rapnek. Hozzá hasonlóan egyébként Zidónak nemrég jelent meg az Issa című dala, ezt is ajánlom. Na de Belánót is, jön tőle a Starboy, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B első osztályon fogunk tovább menni. 2022-ben droppolt a dal, azóta az Egyesült Államokban 4-szeres platinát ért el. A videóklipet is több százmillióan nézték meg, a chartokon egyébként nagyon sok helyen, ami fontos, első helyen nyitott. Úgyhogy érkezik az ifjú Jack Harlow és a First Class. Én már a vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenki töretlen szeretettel, nektek szombatra is kellemes pihenést, vasárnap reggel Tali, pacsi puszi ölés, a mikrofonnál Árpi volt.

Oh.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Megvan a vagyon visszaszerzési hivatal elnöke. Árvíz károsultaknak segítene a Vörös Kereszt. Több száz ukrajnai gyermek táborozik idehaza. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Hivatalos Unger Anna politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Tegnap választotta meg az országgyűlés, megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vörös Kereszt a nepáli villám árvíz károsultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegély nyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem ezren eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak Sátoraljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatal juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet.

0: A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hűvös reggel után délutára 28 fokig melegszik a levegő. Holnap már felhőmentes, napsütéses időnk lesz 31-32 fokkal, hétfőn pedig a jelenlegi előrejelzések szerint akár 35 fok is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: BSFM.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dolce éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dócsi és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

95.1 Beast FM, Rapping a Pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Topos-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Shensia Bossap című slágere áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában látott napvilágot. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coi Lorrait vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami a TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honey Boy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country legnagyobb sikerének, a Hidden Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőjével látható szépségszalonban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dallamot is átemelték a Hidden Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló feldolgozás, jöjjön Shensia, tőle is Bossap című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 15. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 10. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy idei felvétel, egy 2026-os dal, és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett. Az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track. A világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és természetesen az exein. Kisebb meglepetésre a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD-szingleként és 7 incses bakelitlemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B 2025 őszén jelentkezett dalokkal, akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is. Megan Thee Stallionnal közös Web című daluk elérte gyémánt lemez státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után a második gyémánt minősítést elérő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, többek között Eminemnek, Black Eyed Peasnek, vagy épp Travis Scott tartozik közéjük. Úgyhogy érkezik ez a kiváló sláger, jön Cardi B Ehe című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 10. helyről, ezzel megyünk tovább.

94.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Beton Hoffi Panasonic című slágere áll, ami egy 2026-os idei felvétel. 3 mixtépe, a Coming Sins, a Playbania és a Zero után megérkezett Beton Hoffi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a 7 legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére Baby Kim, vagy épp Amán Ford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt az album indítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetőek korábban, most pedig már egyben is hallhatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hoffi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ez mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrian Sis ezúttal is ír nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, a Beton Hoffi címmel, benne elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hoffi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic, a Base Top 20-as lista 6. helyéről.

0: Bass Top 20 Rewind.
1: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 22 évet, és meg sem állunk 2004 nyár végéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint Ciara és Pity Pablo párosa, méghozzá Goodies című közös lágerük. Szóval 2004 az atlantai szupersztárok éve volt Amerikában. Ha nem Lil Jon vezette a slágerlistát és uralta a klubokat, akkor Usher. És ha nem ők ketten együtt, akkor a város fiatal R&B tehetsége Ciara. Nemzetközi szinten az énekesnő olyan dalai, mint a Missy Elliott-tal készült One Two Step vagy a Like a Boy nagyobb sikereket értek el, de a Goodies Amerikában heteken át kirobbanthatatlan volt az első helyről. A dal klipjében sok ismerős arc feltűnik, a producer Jazzy Faye és persze Lil Jon is. Ciarát azóta láthattuk színésznőként Adam Sandler oldalán, és a szintén atlantai rapstar Future-rel van egy közös gyermekük is. Úgyhogy most érkezik ez a kiváló dal, jön Ciara és Pity Pablo és Goodies című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából ezzel megyünk tovább.

96.4 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Beast 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Lujzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

0: Dénával. Itt viszont nálunk most a Rudi Ricsel közös rockstar slágere jön.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
2: self in the kitchen.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Jön Eminem, aki megható posztot írt Dolly Partonról, aki sajnos a héten itt hagyott minket. Egy kézzel írt levélről van szó, amit még 2022-ben küldött neki, amikor mindketten bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame-be. Azt írta, a levél óriási hatással volt rá, és nagyon sajnálja, hogy sosem találkoztak személyesen. Indult tőle a Sing for the Moment.

96.4 Béz FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni a bézfm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek a régi új formációt, a Diaz Mantát, tőlük indítom a Méreg című szerzeményüket.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön Betonhofi, akinek tudjátok, hogy szeptember 4-én a Káptalan kertben lesz koncertje, és még 100 utolsó kedvezményes jegy van. Itt pedig pörög tőle a pop. No.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Old School, New School, Rap, Hip-Hop, R&B 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt a nagy magyar triumvirátus, Dash, Young Fly és Azaria és a Bak-Bak slágerük.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a Bak-Bakba.
0: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradt,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával. Ma született Michael Jackson, akit a rap történetének egyik legtöbbet szemplőzött előadójaként tartanak számon. Doja Cat is nagyon felnéz rá, akitől már is indítom az Agora Hills-t.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: Now, brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. R&B.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Gyerekek, ma a színen fog fellépni Jude Law, itt pedig nálunk a Dessel közös dalát játsszuk, ami nem más, mint a Diva. Úgyhogy hangerőt fel mindenkinek, aki szereti.
1: Meló van, aha.

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Jön Tideni, akit nem sokára megnézhetünk a Megasztárban, hogy hogyan veszik össze Herceg Erikával. Itt pedig pörög tőle a vidéki csajszí.
1: Hát

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön a két jó barát, Dash és Azaria. Dash bejelentette már a 2026-os őszi turné több állomását, és új fellépések is kerülnek folyamatosan a naptárába, úgyhogy csekkoljátok le az Instáján. Itt pedig pörög tőlük a Papa.

0: Rap, hip hop, R&B, peace.
1: So fair. Yeah. So fair.

0: Nekünk BSFM, Prep Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. BSFM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig tovább menjünk Brunóval és Spackkal, tőlük indul a vakmeleg.
1: Tudom,

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. Clap, well.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Ace FM, Rap Hip Hop R&B. Wiz Khalifát börtön fenyegeti? A 2024-es Beach Please Fesztiválon Cannabis hívott a színpadon, kábítószer birtoklás miatt indult ellene eljárás, ebből lett idén egy lezárult jogerős 9 hónapos börtönügy, jelenleg körözik őt Romániában, és emiatt az idei európai fellépései körül is lett jogi kockázat. Hát remélem, hogy ez megoldódik, minden esetre itt nálunk pörög a With Them Boys.

0: nem pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Időutazásra invitálak titeket, 1994-ig meg sem állunk az időben, ugyanis hozom nektek Inika Mosénak a fantasztikus lágerét, ami egyébként a Preta Porter című filmnek volt az egyik soundtrackje. Pörgetem is a már beharangozott dalt, indul nektek a Here Comes the Hot.

És helyet kérek, megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy megölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

0: eszmének.
1: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
2: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
3: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, tudj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven

megkapta magát a Spider-Man Beyond the Spider-Verse körüli találgatás, hogy Metro ismét részt vehet-e a film zenéjében. Egyelőre nincs hivatalos bejelentés, ami viszont biztos, hogy nálunk indul a Future-rel és Chris Brown-nal a közös Superhero.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek az X-Faktor győztesét, Belánót, aki iszonyatosan befutott, mióta megnyerte a versenyt. Ez a következő dala is ezt bizonyítja. Pörgetem is nektek a Starboyt.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Nem sokára láthatjuk a Megasztárban, hogy milyen zsűri is tídeni, itt pedig hallhatjuk tőle, hogy milyen jó a következő dala. Indul az XXX.

Szóval többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok, sziasztok!
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éve

Szombat délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál DJ Venom. Akik pedig rappelni fognak, itt lesz majd Betonhoffi, elkalauzol bennünket a dohányboltba, jön majd Biggie, méghozzá a második Biggie album első sikerével, a legendás Hypnotizer, és a végén, az óra végén beköszön majd maga Youngkers number one-ja, DMX is. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, érkezik Dash, Youngfly és Azaria, ez pedig a Bak Pak itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Beast FM. Hallgasd online is. BeastFM.hu. Rap, hip-hop,
1: R&B,
0: Beast FM.

A második albumának a megjelenését Biggie már nem érhette meg, viszont az első dalnak és az első klipnek a megjelenését azt még igen, abban a klipben még szerepelhetett hátrafelé autózva, és aztán a legendás Hypnotize, ami óriási siker lett gyakorlatilag azonnal, később sajnos a temetésén is egy szomorú szerephez jutott, gyakorlatilag az egész New Yorki utca erre engedte ki magából a feszültséget, amikor az egyik ablakból megszólalt, és ezek a videók aztán bejárták az egész világ sajtót 97-ben, és most itt érkezik a track, ami egy pillanatot nem öregedett azóta sem, a Life After Death album első sikere, ez a Hypnotize Biggie-től itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Pesten kívül is. Bsfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Jay-Z vendégeként állt újra színpadra néhány héttel ezelőtt a Yankee Stadiumban, ahol Jay-Z 3 napon át óriási koncert sorozatot tartott, a 3. napon pedig rengeteg vendéggel lepte meg a koncertjegy vásárlókat, és közéjük tartozott az akkor több év kihagyás után újra színpadra lépő Rihanna is. A folytatásban tőle érkezik a Work itt a 96.4 Base FM-en.

már Big It, a folytatásban pedig New York egy másik olyan hőse következik, aki sajnos szintén nincs már velünk. A Rough Riders első embere, maga DMX, aki néhány évvel ezelőtt hunyt el. A folytatásban érkezik tőle a Where the Who Dead itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop,
1: abszolút megéri a folytatásban is a Base FM-et hallgatni, maradjatok a hangszórók mellett, remek zenék várnak rátok a folytatásban is. Magyar dallal indul a következő óra, néhány pillanat és érkezik a Schwindler.
2: Itt egyet üttök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

ebben az órában is engem hallattok, majd a Bass FM mikrofonja mögött. Akik pedig rappelni fognak nektek, jön majd 50 Cent, itt lesz majd Will.i.am és Tabu, azaz a Black Eyed Peas kétharmada egyenesen a napfényes Los Angelesből, aztán jön majd Post Malone Quavo-val közösen, ő ugye a Migosból lehet nagyon sokaknak ismerős, és mindketten új projekteket jelentettek meg a napokban, bár különböző vonalon Posti egy régi mixtépet adott ki újra, Quavo pedig vadi új trackekkel készül. Aztán jön majd egy Dr. Dre klasszikus is az óra zárásaként, viszont ne szaladjunk annyira előre, érkezik The Weeknd elsőként, na meg Playboi Carti, ez a Timeless tőlük itt a 96.4 Bass FM.

Rich or Die Tryin' elképesztő sikere előtt ő már fölvett egy teljes albumnyi anyagot, amit le is adott aztán a Columbia Recordsnak megjelenésre, még egy Beyoncé feat is hallható volt rajta. Viszont a kiadó tulajdonosai úgy döntöttek, hogy ez a lemez annyira nem lett erős, úgyhogy inkább nem kockáztatnának, és az egészet szépen a fiókban hagyják. 50 Cent nem volt túl boldog, de ennek így kellett lennie, mert az első valódi lemezét végül Eminem és Dr. Dre társaságában kellett rögzítenie egy legendás Los Angeles-i stúdióban. A folytatásban 50 érkezik, már nem a kiadatlan nulladik, nem is az első, hanem a második albumánál járunk. Ez a Just a Little Bit róla, itt a 96.4 BSFM.

albumának, ami néhány héttel ezelőtt jelent meg, és szerintem már a címből is sokan sejtitek, hogy egy picit az R&B-t és a reggaetont maga mögött hagyva poposabb irányba indult el ezzel a második albummal, a One Hit Wonderből gyakorlatilag generációs ikonná váló, elképesztő sikereket maga mögött tudó Tyla. A folytatásban jön a második album beharangozó sikere, ez a Chanel itt a 96.4 Bass FM-en.

feldolgozás érkezik, egészen pontosan a feldolgozás feldolgozása, hiszen Blue Cantrell 2000-es évek elejé R&B klasszikusát dolgozta fel Jamaikáról Shensia, ebből született meg a Boss Up című szám. Viszont néhány nappal ezelőtt számomra teljesen váratlanul kiderült, hogy Blue Cantrell dala is egy feldolgozás, ugyanis egy 1962-es Frank Sinatra dalt használtak föl hozzá, igaz csak néhány apró elemét, ebből született meg ez a remek R&B klasszikus, és hát ebből ez a legújabb verzió. Jön a Boss Up, ez itt továbbra is a 96.4 Bass FM.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

0: 94 Bass FM, Rappi Papa R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük az Outkast és MC Light éppen 30 éves albumait. Kiderül, hogy mind dolgoznak éppen a The Roots remek zenészei a stúdióban, jön majd Method Man, Snoop Dogg, Dr. Dre és Kendrick Lamar is. Megemlékezünk majd egy nagyon szomorú eseményről is, Aaliyah halálának 25. évfordulójáról. Elsőként azonban az Anderson Paak Kordé páros következik, akik október 23-án egy teljes közös albummal térnek majd vissza. A címe Heavy is the Crown lesz, és már a borítót is ismerhetjük, amit tablófotózás hangulatban készítettek el. És akkor most jöjjön a track, ahonnan ez az egész közös munka elindult, ez az R&B itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got two bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And I-

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Ezen a héten töltötte be a 30-at André 3000 és Big Boy, azaz az Outkast második albuma, az AT Alliance. A két évvel korábbi váratlanul sikeres debütálás után az atlantai duó tagjainak bőven volt mit mondania, és egy igazán bátor lépéssel gyakorlatilag meg sem álltak egészen az űrig. Az AT Alliance kifejezés ugyanis az Atlanta és az Aliens szavak egyesítéséből született, és egy igazán bátor, kísérletező, remek művet takar, amit sokan nem csak az Outkast, hanem az egész hip-hop műfaj egyik legjobb lemezeként tartanak számon. Úgy lett igazán sikeres, dupla platina lemez, hogy abszolút megalkuvásmentes, hallgassátok csak meg róla az első singlet, mondjuk az Elevators, vagy az olyan dalokat, mint a Jazzy Bell. Ez bizony szövegileg és a beatek tekintetében is mestermunka, és akkor a végtelen eredetiségről még nem is beszéltünk. Jöjjön is róla a címadó dal, boldog 30. szülinapot, AT Alliance.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, a The Roots zseniális zenészei visszatérnek. Questlove és Black Tog nemrég elárulták nekünk, hogy készül az új albumuk, amivel több mint egy évtizednyi szünet után jelentkeznek majd így közösen. Persze egyáltalán nem unatkoztak ebben az elmúlt 10 évben sem, elég ha csak a Jimmy Fallon showra, a saját fesztiváljukra, Questlove Oscar díjára, vagy éppen Black Tog albumaira gondolunk. Na de most meghallgathatjuk, hogy mit gondolnak ők a hip-hopról 2026-ban. A lemez címe egyébként sokat sejtetően Endgame lesz, és az első három albumuk hangulatához igyekeznek majd vele visszatérni. Ez aztán a remek hír. Utazunk is azonnal Philly-be, néhány perc erejéig jön a The Roots itt a 96.4 BSF.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Éppen a mai napon töltötte be a 20. évét Method Man 4. szóló albuma, a 421 The Day After. A Wu-Tang mestere még ezzel a lemezzel is bekerült a top 10-be Amerikában, de lássuk be őszintén, a Tiká széria és a Redman-nel közös Blackout album zsenialitása után ez már egy picit azért fáradtabbnak tűnt. Kaptak rajta dalokat a Wu-fanok, van kötelező Scott Storch beat és Gene Wine közreműködés is, és persze a másik Blunt Brother, Redman is beugrott, de mégiscsak egyetlen track miatt emlékszünk erre a lemezre igazán. Ezt pedig Eric Sermonnal közösen hozták össze, és az igazi érdekessége az, hogy Lauren Hill hangját használták fel hangmintaként, méghozzá az MTV Unplugged lemezéről. Ez egy remek track 20 év elteltével is, érdemes miatta előkapni ezt a Method Man albumot, jöjjön is itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd MC Light, Fat Joe, Nas és Skepta is. Ez itt továbbra is a Base Ride, én DJ Venom vagyok. Újra kiadást kapott a napokban a 10 éves jubileum kapcsán Mac Miller karrierjének egyik legfontosabb lemeze, sorban a negyedik, a The Divine Feminine. Az AT Aliens-re azt mondtam, hogy megalkuvásmentes mestermű, akkor az bizony erre a lemezre is abszolút igaz. Jazz géniuszokkal született meg a stúdióban, és olyan közreműködőket is hallatunk rajta, mint Ariana Grande, Kendrick Lamar, vagy éppen CeeLo Green. A négy lemezes vinil verzió több kiadatlan tracket is rejt majd, így igazi kincs lesz a rajongók számára. Most az első single-lel emlékezünk meg Mac Millerről, erről a fantasztikus lemezről, jön a Dang, közösen Anderson Paakkal itt a 96.4 Base FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A hét legszomorúbb jubileuma Aliyahhoz kapcsolódik, 25 évvel ezelőtt érte ugyanis a végzetes repülőgép baleset. Rock the Boat videóját forgatták Barbadoson, de a gép végül sohasem érkezett meg az Egyesült Államokba. Elképesztő karrier volt az övé, Timbaland és Missy Elliott oldalán találta meg igazán a saját hangját a stúdióban, akik csak úgy szólították, Baby Girl. Olyan slágereket írtak együtt, amik nem csak a saját életét, de gyakorlatilag az egész R&B műfaját megváltoztatták, elég, hogyha csak a Try Again elképesztő sikerére gondolunk, amit olyan helyeken is játszottak rendszeresen, hol egyetlen más R&B számot sem. A folytatásban Aliyah énekel, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Folytassuk egy sokkal örömtelibb jubileummal. 30 éves lett a napokban MC Light nemzetközileg legsikeresebb lemeze, a Baddest I Wanna Be. Az első single, a Keep On Keepin' On, abszolút az amerikai piacra készült, az X-Cape R&B énekesnőivel közösen, aztán valami egészen váratlan történt. A Cold Rock Party remix változata az éppen pályakezdő Missy Elliott-tal óriási siker lett, nem csak a tengeren túlon, hanem Európában is. MC Light azonnal végig is turnézta Németországot, viszont a remix verzió nem szerepelt eredetileg az albumon. Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy végül két dalért is kapott aranylemezt, de az album sosem aranyozódott be, és hogy ne legyenek csalódottak a rajongók, mikor megveszik a CD-t, gyorsan kiosztak az albumból egy remix verziót, teljesen más színű borítóval, rajta a valódi slágerrel. Persze ez 96-7-ben történt így, a streaming világban egyszerűen kicserélték az eredetit a remix verzióra, így a Spotify például nem az eredeti albumot hallatjátok a mai napig. Most a mindent megváltoztató remixel folytatjuk, jön a Cold Rock a Party MC Light-tól, na meg Missy-től itt a 96-4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Rágot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd a Naughty by Nature debütálását, ami már a 35. évét tölti be. Wow! Na még, Papa Sparks következik, aki néhány nappal ezelőtt egy interjúban elárulta, amikor először hallotta Eminemet rappelni, majdnem feladta a saját rap karrierjét. Ezután azonban érkezett Timbaland, akivel közösen felvették az első albumot, és hát erről érkezik a track, amit anno ámulva néztünk, mármint a klippet, ez pedig az Ugly, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, én pedig Brida Bia vagyok, aki minden szombat este 8 és 10 között mixeli a menőbbnél menőbb trekkeket. Egy old school körrel indítunk, de szerintem az alapbeatjét már fel is ismerted, de ne szaladjunk még ennyire előre. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ahogy én említettem, egészen este 10-ig pörgetem nektek a trekkeket, utána pedig érkezik majd Ben Junior. Megindulunk Exhibit-tel és az Excel a 96.4 BFM-en.

my motherfucking soulmate. 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden pénteki szombat este várunk titeket, hozzuk a bulihoz alapozó trekkeket. Most például csípőtekerős vonalra megyünk át, mert érkezik Maluma is, ez tőle a Mama Tetema, a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

Bass. Rap, hip-hop, R&B, Mixben, Superfly, a lemezjátszóknál, Rédabia, Rédabia, Rédabia.

94.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig jómagam Breda Bia, aki előkészíti a terepet Ben Juniornak. Ő 10-kor átveszi a stúdiót és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De addig azért még bőven van idő, egy másfél óránk maradt még együtt. Hip-hop körrel megyünk tovább, mert érkezik Lil Pump és Lil Wayne. Ez a Be Like Me, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban, úgyhogy hangod fel! Yeah.

95.8 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. A pult mögött jó magam Brida Bia, egészen este 10-ig pörgetem a kedvenceimet, megremélem, hogy a ti kedvenceiteket is, hogy megalapozzam a buli hangulatot, és remélem, hogy egy klubban is találkozunk majd nem sokára, Pesten vagy vidéken. És tudjátok, hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Az első óránknak a felén már túl vagyunk, de a második fele is eszméletlennek ígérkezik. Adok egy kis sneak peeket, hozok majd old school beateket is, például Coolio-tól a Gangsta's Paradise. De most megyünk is tovább, és szerintem az alapbeatjéről már fel is ismerted, hogy ez a Rex on Rex, hol máshol, mint itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban.

0: 94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Micsoda dal, egy igazi klasszikus, egy hatalmas kedvencem, és képzeljétek, hogy a bulikban is szoktam játszani. Ez volt Coolio és a Gangsta's Paradise. Még körülbelül 10 perc maradt az első közös óránkból, de egészen 10-ig itt vagyok veletek a Szobafly Radio Show-ban. De utánam sincs nyugalom, ugyanis érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd a kedvenceit. Most pedig kanadai vizekre vezünk, érkezik Drake és a God's Plan című trackje a 96.4-en a Szobafly Radio Show-ban.
1: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8-tól egészen éjfélig a menőbbnél menőbb beatekkel. Én Breda Bia vagyok, aki Ben Junior előtt 10 óráig hozza a kedvenceit, mixelem nektek a nagy bass-es dalokat, ikonikus trackeket, old school-okat és újdonságokat is. De nem szabad megfeledkeznünk a dögös beatekről sem, úgyhogy csajos oldalon is erősítünk. Most például Doja Cat-tel és a Give It To Ya című dalával, itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Vészefem, Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Sopafly Radio Show, én pedig Brita Bia vagyok, minden szombaton 8 és 10 között hozom a kedvenceimet. Sokszor kérdezitek, hogy vajon hány éves lehetek, hiszen ilyen klasszikusokat is pörgetek néha a bulikban, hogy egy picit színesebbé tegyem a műsoromat. Ez a Naughty by Nature-től az OPP.

0: let it go.
1: Oh. Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip hop, R&B, Mixben. A lemezjátszóknál. Rédagja.

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között mixelek nektek a Superfly Radio Show-ban. Remélem, hogy sikerült megalapoznom a terepet Ben Junior előtt és az esti bulitok előtt is. Remélem, hogy valahol találkozunk majd egy buliban, Pesten vagy vidéken. Nem sokára el kell, hogy köszönjek tőletek, de tudjátok, hogy hétköznap is hallhattok minden délután 2 és 6 között, a szombat esték mellett, amikor 8 és 10 között pörgetem a menőbbnél menőbb beateket. Az utolsó 10 percünkben hallható lesz majd még Doja Cat, Chris Brown, most pedig érkezik Kid Ink a Dead Wrong című dalával. Még 2022-ben droppolta és egyenesen a hét öreinek üzen vele. Pörög tehát itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban Kid Inktől a Dead Wrong. Én pedig Breda Bia voltam, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jövő héten hétköznap és szombat este is találkozunk, hol máshol, mint itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Pécsbe. Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ragudj rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.